premier nagy siker volt, ezért bármely óvodás, iskolás vagy ifjúsági csoport jelentkezhet a játékos oktatásra. A szervezők minden érdeklődőt várnak, hogy a jövő generációja magabiztos, szabálykövető közlekedőként nőhessen fel.

0: A Békés Csabai Jókai Színház pénteken mutatja be Rékóni Család ellen nincs orvosság című bohózatát, amely az évad utolsó premierjeként könnyed, felhőtlen szórakozást ígér a közönségnek. A színfalak mögött ugyanakkor precíz, patika mérleken kimért szakmai munka zajlik, hogy a humor a lehető legpontosabban működjön. A történet egy elegáns orvosi társalgóban játszódik, ahol dr. David Mortimer élete egyik legfontosabb pillanatára készül. Rangos előadást kellene tartania egy nemzetközi konferencián. A tudományos nyugalom helyett azonban teljes káosz veszi körül. Kollégái folyamatosan különféle problémákkal keresik meg, miközben gondolatban már inkább a közelgő karácsonyi ünnepekre figyelnek. A darab egyik jelenetében el is hangzik, hogy a főhősnek nem kellene izgulnia, hiszen 200 ideggyógyász között biztosan akad valaki, akinél van nyugtató, ezzel is jelezve a helyzet abszurditását. A bohózat könnyedsége a nézők számára magától értetődő, ám a színpadon mindez rendkívüli koncentrációt és figyelmet követel. Katkó Ferenc színművész szerint az előadás igazi csapatjátékká vált, mindenki tudása legjavát teszi bele, és ennek köszönhetően alakult ki az egységes stílus és ritmus, amely összetartja a produkciót. A bonyodalmak tovább fokozódnak, amikor a zűrzavar közepette felbukkan a főorvos egykori szeretője, ráadásul a doktor eddig eltitkolt, immár felnőtt gyermekével együtt. A kétségbejtő helyzetben az apaság szerepét végül a szingli orvos kolléga vállalja magára, akit Csomós Lajos alakít. A Jászai Mari díjas művész úgy fogalmazott, az évad végén már nagyon szükség volt egy ilyen elementáris erejű vígjátékra, és a próbák során többször előfordult, hogy a színészek maguk is elnevették magukat a jelentek abszurditása miatt. A társulat feszített tempóban készül a gegekkel, félreértésekkel és pergő poénokkal teli két felvonásos előadásra. Tege Antal főrendező kiemelte, hogy az ilyen kiválóan megírt vígjátékok legnagyobb kihívása a matematikai pontosság. Az ajtónak pontosan akkor kell kinyílnia, a szünetnek akkor kell érkeznie, és a színészeknek hajszál pontosan kell reagálniuk, mert szinte minden mondat önmagában is poén. Hogy sikerül-e fenntartani a látszatot és előkerül-e a megnyugtató megoldás az orvosi káoszból, az a bemutatón derül ki. A május 22-i premiértől június 12-ig lesz látható a Békés Csabai Jókai Színházban. Békés egyik kiemelt karitatív sport eseménye fontos állomásához érkezett. Szerdán délelőtt átadták a közelmúltban megrendezett körös körül jótékonysági futóverseny bevételét összesen 1.076.500 forintot a Hét Krajcár Egyesületnek. A Békési Fiatalokért Egyesület és a Békési Diákok Atlétikai Klubja immár 6. alkalommal rendezte meg a futóversenyt. Serfec Dávid az egyesület elnöke elmondta, hogy több mint 300 résztvevő állt rajthoz, és a nevezési díjakból befolyt összeg minden eddiginél nagyobb támogatást tett lehetővé. A szervezők ezt teljes egészében a Hét Krajcár Egyesület munkájára fordítják. A támogatást Izsó Gábor az egyesület elnöke vette át, aki hangsúlyozta, hogy a pénzt hagyományaikhoz híven a rászoruló gyermekek hétvégi élelmezésére és támogatására használják fel. Az eseményen jelen volt Serfec Dávid és Izsó Gábor mellett Kálmán Tibor békés polgármestere, továbbá Kenyeres Zsebi Csemőke a Hét Krajcár Egyesület titkára és a Békési Diákok Atlétikai Klubját képviselve dr. Bocskai Árpád elnök és Veres Zsolt alelnök. Egy férfi autójával hátulról nekiütközött egy motorosnak Békésen, majd anélkül hajtott el, hogy megadta volna az adatait. A motorvezetője nem sérült meg, de a veszélye fennállt. A rendőrség később körözést adott ki a sofőr ellen, aki korábbi szabályszegései miatt már el volt tiltva a járművezetéstől. A férfi arca rövid idő alatt elterjedt a közösségi médiában, és amikor több felületen is szembesült a rendőrségi felhívással, úgy döntött, hogy önként jelentkezik. Bár időközben elhagyta Békés megyét, visszatért, majd besétált a sarkadi rendőrkapitányság. A cserbenhagyást egy térfigyelő kamera rögzítette, a rendőrök pedig a felvétel és a begyűjtött információk alapján gyorsan beazonosították, hogy kit keresnek. A Békés Csabai rendőrkapitányság felhívást is közzétett, hogy mielőbb megtalálják a 28 éves sarkadi férfit. A békési eset miatt cserbenhagyás és az eltiltás hatálya alatti járművezetés gyanújával újabb eljárás indult ellene, a rendőrök őrizetbe vették. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Veszélyessé váltak az András úti platánok, lakossági fórum dönt a beavatkozásokról. Bodóczi István bemutatta terveit. Rendet követel a polgármester a lomtalanítás után Békés Csabán. Esőmentette meg a Körösök vidékét. Víz megtartásra áll át a térség. Már is mondom a részleteket. Egyre több kárt okoznak és már életveszélyes helyzeteket is teremtenek a leszakadó ágak és gallyak Békés Csaba belvárosában. A városvezetés kedden lakossági fórumon ismertette, hogy milyen beavatkozásokat terveznek az Andrássy út ikonikus platánfáin. A város számára mindig rendkívül nehéz döntés, akár egyetlen fa kivágása is, de most több évtizedek óta a városképhez tartozó platánról van szó. Ezek a fák mintegy 70 éve állnak az út mentén, és sokak számára már a település lakóinak számítanak. A lombkoronájuk nem csak látványos, hanem a nyári hőségben is menetéket ad a járókelőknek. A szakemberek szerint azonban a fák jelentős része olyan mértékben károsodott, hogy már nem menthetők. A leszakadó ágak komoly balesetveszélyt jelentenek, ezért a városvezetésnek mérlegelnie kell a szükséges beavatkozásokat. A döntés várhatóan sokakban vált majd ki felháborodást, hiszen értékes fákról van szó, amelyekhez már érzelmileg is kötődnek a helyiek. Ugyanakkor a városvezetés emlékeztet, ha a régi békéscsabai képeslapokat nézzük, a múlt század elején egészen más látvány fogadta a belvárosba érkezőt. Akkor is voltak fák, de nem takarták el teljesen az épületek homlokzatát, és az utcák élettel teltek meg. A szakemberek szerint a fák fontosak, de veszélyes állapotokban nem tarthatók fent korlátlan ideig egy városi környezetben. A fórum célja volt, hogy a lakosság pontos tájékoztatást kapjon a tervezett lépésekről, és megértsék, a beavatkozások a közbiztonságot szolgálják. Az április 12-i választáson a Tisza párt szerezte meg a szavazatok több mint kétharmadát. Békés megye egyes számú Békés Csabai központú választókerületét a párt jelöltje Bodóczi István képviseli a következő 4 évben az országgyűlésben. A politikust a 7.tv aktuális című műsorában kérdezték terveiről. Bodóczi felidézte, 2019-ben kezdte társadalmi szerepvállalását, amikor a fiatalokból álló civil szervezetet alapították Békés Csabán, és több jótékonysági, valamint közösségépítő programot valósította. Meg. Hozzátette, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy a választókerület 10 településének képviseletére kapott felhatalmazást, és hangsúlyozta, hogy rövid idő alatt sok mindent kell majd elsajátítani a parlamenti működéssel kapcsolatban, és felelősség teljes feladat olyan döntéseket hozni, melyek az ország életét befolyásolják. Hozzátette, hogy Békés megye erőssége a mezőgazdaság, nem pedig az összeszerelő üzemek működtetése, és a turizmusban is jelentős tartalékok vannak, például a kerékpáros és gasztronómiai fejlesztésekben. A képviselő szerint át kell tekinteni azokat a korábban előkészített projekteket, amelyekre a korábbi kormány ígéretet tett, de források nem érkeztek hozzá. Bízik abban, hogy az uniós pénzek beérkezésével ezek a fejlesztések megvalósulhatnak, és csak ezután lehet új terveket készíteni. Kiemelte az aszályhelyzet megoldásának fontosságát is. Szerinte az elmúlt időszakban nem fordítottak kellő figyelmet a víz megtartás kérdésére, az új kormány viszont már prioritásként kezeli. És úgy fogalmazott, akkor végzik jól munkájukat, ha a gazdák megfelelő támogatást kapnak a jó minőségű termények előállításához, és a következő lépés az lesz, hogy ezeket helyben is feldolgozzák. A precíziós gazdaság pedig szerinte komoly kitörési lehetőséget jelenthet a fiatalok számára.

0: Áldatlan állapotok alakultak ki Békés Csabán a tavaszi lomtalanítást követően, erre hívta fel a figyelmet a város polgármestere Szarvas Péter, aki a szabályok betartását kérte a lakosságtól. Az elmúlt két hétvégén zajlott a lomtalanítás, előbb a külső város részekben, majd a belvárosban. A szemétszállításért felelős cég több alkalommal is jelezte, milyen hulladék helyezhető ki és mit nem szállítanak el. Ennek ellenére a polgármester szerint sokan nem tartották be az előírásokat. Szarvas Péter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy olyan hulladék is kikerült az utcára, amelyet egyértelműen tilos lett volna kihelyezni. Építési törmeléket, elektronikai eszközöket és veszélyes hulladékot a lomtalanítás során nem viszik el. Felháborítónak nevezte azt is, hogy a guberálók több helyen szétszórták a kihelyezett holmikat. A polgármester közölte, hogy a lomtalanítás után a közterület felügyelők azonnal megkezdték a város bejárását. Tapasztalataik szerint több helyen, különösen a lakótelepeken jelentős mennyiségű szemét maradt a közterületen, ami elszomorító képet mutat. Szarvas Péter a város rendezettségét és tisztaságát közös ügynek nevezte, és intézkedett arról, hogy a közterületeken maradt hulladékot mielőbb elszállítsák és helyreálljon a rend. A történelmi aszály után az elmúlt napok felhő szakadása hozott átmeneti enyhülést a Körösök vidékére is. A vízügyi szakemberek szerint ma már nem az elvezetés, hanem a víz megtartása legfontosabb feladat. Gyulán ismét átbukik a víz a Duzzasztón, Morgófokon pedig egy 140 millió forintos napelemes fejlesztés biztosítja a kiszáradó csatornák utánpótlását. Az idei év rendkívül szárazon indult, a januári átlag feletti csapadék után folyamatosan csökkent az esőmennyiség, áprilisban 3 mm hullott csak a térségben. A májusi sok éves átlag 61 mm, amelynek közel 50 mm-re az elmúlt két napban érkezett a vízgyűjtőkre. A helyzetről Lúci Gergely, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója számolt be, aki elmondta, hogy a csapadék a lehető legjobbkor érkezett, mert a Fehérkörös gyulai duzzasztójánál már kritikus volt a helyzet. A tavaly felújított gumitömlőn hetek óta nem bukott át a víz, és közel 3 hétig akár száraz lábbal is át lehetett volna kelni a mederben, mivel az érkező vízmennyiséget teljes egészében az élővíz csatornába kell irányítani. Az igazgató hangsúlyozta, hogy a duzzasztóknak köszönhetően a nyári üzemi vízszinteket az alacsony vízhozam ellenére is tartani tudták. Mindenhová, ahol lehetett, gravitációsan juttattak vizet, a szivattyús öntöző csatornákat pedig szinte teljes kapacitáson működtették az ökológiai és mezőgazdasági igények miatt. Hozzátette, hogy ha folytatódott volna a szárazság, komoly problémák alakultak volna ki, a mostani csapadék viszont megmentette a térséget. A klímaváltozás miatt a vízügy elsődleges célja ma már a helyben tartott vízkészletek növelése, a talajvízpótlás és a zöldebb környezet fenntartása. Ez a szemlélet korábban is jelen volt a szakmában, de már a társadalmi és kormányzati prioritássá vált. A kövizik rövid, közép és hosszú távú programokkal készül a jövő kihívásaira. A technológiai és környezetvédelmi mérföldkőnek számít a morgófoki tápcsatorna és szivattyútelep modernizációja. A 70-es években épült, majd 2000-ben felújított rendszer a magas üzemeltetési költségek miatt sokáig nem működött. A tavalyi aszály idején azonban újra beindított, és kedvező tapasztalatok után egy jelentős fejlesztés valósult meg. Öntözésfejlesztési forrásból napelemes rendszert és egy új kisebb szivattyút telepítettek. A beruházás legfontosabb előnye, hogy a Gyepes csatorna, amely korábban elveszítette saját vízgyűjtő területét, most fenntartható módon kap utánpótlást. Ha a megspórolt energiát pénzben számolják, a 140 millió forintos fejlesztés 2-3 éven belül megtérül. A térségben eddig nem volt intézményesített öntözés, de a jövőben a rendelkezésre álló vízkészlet erejéig a gazdák is kaphatnak majd vízjogi engedélyt. Addig is a rendszer kulcsfontosságú ökológiai szerepet tölt be, és újra életet visz majd a tájba. Május 1-e és június 30-a között zajlik az idei ebösszeírás Békés Csabán. A felmérés törvényi kötelezettség, amelynek célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a településen tartott kutyák számáról és oltási adatairól. Az állatvédelmi törvény előírja, hogy a településeknek legalább 3 évente össze kell írniuk az ebállományt. Békés Csabán legutóbb 2023-ban történt ilyen felmérés, ezért vált idén ismét esedékessé. A kutyatartóknak minden egyes kutyáról külön formanyomtatványt kell kitölteniük. Az adatlap elérhető a város honlapján, a Csabai Mérlegben, a polgármesteri hivatalban és több állatorvosi rendelőben. Az ebösszeírás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, amely akár 150 ezer forint is lehet.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: még több.
1: Sportrádió.
0: Sportrádió.
2: You limit to what I'm talking about, baby.

Feltette szel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsém, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy lepergett vagy.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Megyeri Horváth Gábor Barcsai Díjas festőművész lesz, aki festészetében visszatért a klasszikus mesterek technikáihoz és alkotói filozófiájához. Vallja, hogy a művészet megjobbít minket. Realista kompozícióiban újra gondolja a valóságot, a barokk cselekményfeldolgozás és a Caravaggio-i fény-árnyék dramatizálás segítségével. A művész őszintén vall élete nehézségeiről, örömeiről és a művészet szépségéről. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Mai vendégem 20 éve diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, ahol festőművész, illetve rajzművészettörténet tanár szakos diplomát szerzett. 20 éve a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. Diplomaszerzés után díszleteket festett a Madách Színháznak. Honvágya volt, ezért úgy döntött, hogy hazaköltözik. 2005 óta a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium tanára. Festészetét a barokk mozgalmasság és a Caravaggio-i fény-árnyék ellentét dramatizálása jellemzi. Vendégem Megyeri Horváth Gábor, Barcsai díjas festőművész. Elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy mindketten Hold utcai gyerekek voltunk, és bizonyos fokig azok is maradunk, kis időbeli eltéréssel, de együtt nőttünk fel Mezőmegyeren. Mit jelent neked Csabainak lenni, és mit jelent Mezőmegyer? Utóbbi nevét a nevedben is hordozod, beavatnál engem is a hallgatókat, hogy mi ennek a története?
2: Szia Gyuri, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, ez a Mezőmegyer, ez a gyerekkorunk színhelye volt, és az is marad a lelkemben a legszebb hely, amíg élek. Mondjuk ennek ellenére elég drámai, hogy kerültünk ide, mert az én nagyszüleim és a dédszüleim azok Csalók közből Nagymegyerről telepítették át őket 1948-ba Mezőmegyerre. Egy nagyon gazdag, kutyabőrös nemesi család volt a miénk, és hát ugye magyarnak vallották magukat, és hát így ekkoriban ugye ezt tudjuk a történelemből, hogy bevagonírozták őket, és több hónap után ide szállították, és itt tulajdonképpen újra kellett kezdeni teljesen az életüket. És ez engem így, ugye nagyszüleim mindig meséltek erről a történelmi időről, és hogy micsoda gyötrelem és fájdalom volt az számukra. És ez mindig érdekelt, hogy akkor hol vannak a gyökereink, és mai napig is pont abban vittem el a lányomat is megmutatni, hogy honnan származunk. És hát tulajdonképpen számomra az emberi méltóságuk, a szívóságuk az ragadott magával, hogy képesek voltak talpra állni. És így nekem Mezőmegyer az a mai napig tényleg így az otthonom lesz, bár már nem lakok ott, sőt sajnos a tavalyi évben meghaltak a szüleim is, és el kellett adni a szülői házat is. De Békés Csaba is ugye az a város, ahol ugye általános iskoláimat végeztem, és innen kerültem vissza Szegedre, ahol igazából megszülettem. Tehát én nem Csabán születtem, hanem Szegeden.
1: Te miután megszülettél, már Mezőmegyeren nevelkedtél, vagy volt?
2: Nem, az a helyzet, hogy nem tudtam megszületni. Kétségben édesanyámnak, amikor velem volt olyan 4 hónapos terhes, akkor kiderült, hogy egy nagy daganat nőtt a méhére, és akkor azonnal mondták az orvosok, hogy azonnal el kell vetetni, és csoda, hogyha túl fogja így is élni, és el kell venni a magzatot, meg mindent, és az édesanyám valahogy nem értette ezt az egészet, mert ő azt mondta, hogy ő neki már pedig fia fog születni. És teljesen bolondnak nézte a család, meg a orvosok is, és hát akkor javasolt, hát Szegeden volt egy professzor, a Kovács Lajos professzor úr, akivel egyébként később volt szerencsém találkozni is, és ő mondta, hogy megpróbálhatjuk, egy nagyon-nagyon nagy kísérlet lesz, és nem valószínű, hogy túl fogjuk élni egyáltalán. És hát tulajdonképpen én akkoriban a szaklapokban is megjelent, mert 5 hónapos voltam, amikor felnyitották édesanyámat, és eltávolították ezt a gyerekfej nagyságú daganatot a hasából. És közben én ott voltam bent, akkor láttam meg először a napvilágot. És utána összevoltak, sikerült a műtét, jó 20 órás műtét volt, és utána 9 hónapra rá meg mesterségesen, így tulajdonképpen császármetszéssel megszülesztettek, és hát túléltük.
1: Hála az égnek. De hát akkor ezek szerint ez egyáltalán akkor nem volt könnyű erre a világra való érkezésed.
2: Nem, és ezért ugye Szegeden tudták ezt akkoriban a 70-es évek végén ezt megoldani, és őt ott is nagyon nehezen. De hát tulajdonképpen így Így kétszer születtem meg.
1: Később aztán visszakerültél Szegedre, hiszen a középiskolát azt ott végezted a Tömörkében.
2: Így van.
1: Tanultál.
2: Igen, 93 és 97 között a híres, neves művészeti gimnáziumban a Tömörkényben végeztem.
1: És akkor ez egyértelmű is volt, amikor a Tömörkényben leérettségiztél, hogy te képzőművészetet fogsz tanulni, tehát maradsz ezen a pályán.
2: Én amióta eszemet tudom, fogalmam nincs honnan, nekem mindig, hogy festő akartam lenni. Tehát nem volt úgy nagyon kép a falon. A 10 éves körül lehettem, amikor megtaláltam a padláson, ugye minden gyerek kutat a padláson és csodákat keres, és akkor találtam egy gyönyörű vázlatkönyvet, és csodálatos női portrék voltak benne, fantasztikusan végigrajzolt hajszálonként, rajzolt hajakkal, frizurákkal, és kiderült, hogy az édesapámnak a...
1: Pont ezt akartam kérdezni. Voltak. Mert hogy ugye édesapád fodrászmester volt,
2: igen.
1: És hát én magam is láttam néhány rajzát, hiszen megmutattad. Látszódott, hogy ez nem csak egy egyszerű, realisztikus ábrázolás, hanem annál azért több, amit végül a frizurák alkotásában tudott kiélni, te pedig képzőművészet irányába fordultál. Nyilvánvaló, hogy akkor azért van egy ilyen örökség, vagy van egyfajta örökség.
2: Igen, meg hát én nem tudom, mostanában egyre jobban úgy vagyok, hogy mindenkinek van valami küldetése. Itt ezen a földön, aztán valakinek előbb-később jön, nekem ez adatot, mondom, fogalmam nincsen honnan, 3-4 éves koromra emlékszem, hogy én már akkor tudtam, hogy nekem valami, pedig nagyon csúnyán rajzoltam gyerekkoromban, pálcika embereket, de valahogy egy elhivatottságom volt, és ez a robbanás, ez 10 évesen, amikor megtaláltam el ezeket a rajzokat, akkor indult, hogy hoppá, tudom, hogy mit kell csinálnom ténylegesen, és utána azóta ugye iskolába végeztem is rendesen.
1: A budapesti évek, a képzőművészeti egyetem mit adott neked? Tehát mennyiben nyilvánvaló, hogy kinyílt ugye számodra a világ, de ahhoz képest, hogy milyen közösségben éltél a Tömörkényben, mennyire volt váltás ez, hogy Szegedről Budapestre?
2: Igen, hát Szeged akkoriban, meg hát még előtte is tényleg egy ilyen reneszánsz műhely volt. És akik mai napig is tömörkényesek, tehát itt már most volt, talán azt hiszem, hogy jól emlékszem, a 70 éves lesz az iskola, én még az öreg Szalai Ferenc mester, aki Szőnyi tanítványa volt, nekem ő volt még a mesterem, ő tanított minket, tehát olyan szellemiségben get kaptunk, hogy hiába van differencia 30 év korkülönbségű művészek között, de én is a Szulcsék mesterrel, aki 20 évvel idősebb nálam, tömörkényesek voltunk, tudjuk, kész, és összetartunk. Tehát egy fantasztikus műhely hangulat volt, és mindenki ebből táplálkozik, tényleg úgy, mint a reneszánsz műhelyekben, az alatt a 4 év alatt megtanultuk a szakmának nem csak az alapjait, hanem a szellemiségét, a lendületét, hihetetlen barátságok szövődtek, hihetetlen megszállottsággal dolgoztunk, és tulajdonképpen egy iszonyatosan komoly szakmai felkészültséget kaptunk.
1: Innen eredeztethető az a barokk, illetve hát reneszánsz barokk, sőt, ugye akkor a manierizmust is említhetjük.
2: Igen.
1: Az a fajta mozgalmasság, ami a cselekményekben tetten érhető a festményeidben.
2: Igen. Nálunk tehát tényleg a klasszikus akadémiai stúdiumokat tanultuk, anatómiát, perspektívát, minden, ami a szakma. És ezt később is biztos be lehet pótolni, meg be is pótolják, de amikor így szinte gyerekkorban belívódik az emberbe, ez nagyon jó. És hát tényleg valahol úgy álmodozunk arról a korról, hogy milyen jó lehetett, persze tudjuk, hogy azért akkor is voltak elég durva és nehéz dolgok, de nyilván egy zárt sziget volt így a Tömörkény, és az eredeti kérdésedre visszatérve, amikor ugye belecsöppen az ember egy budapesti magyar képzőművészeti főiskolába, és kinyílik a világ, akkor jön rá, hogy hoppá, hát hol is élünk, mi is van, és csak úgy kapkodja az ember a fejét, de az is nagyon kell, hogy jól összezavarodjon.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor Barcsay Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, egykori egyetemi közösségével milyen új irányzatot hozott a képzőművészetbe, és hogyan jutottak el a Magyar Nemzeti Galériába.

0: Start Rádió.
1: A képzőn elég sok barátságod is alakult.
2: Igen, igen.
1: Amiből aztán gyakorlatilag egy szakmai csoport is képződött, ez a Szenzária Társaság.
2: Így van, így van. Igazából a képzőn így a 90-es évek végén kezdett úgy éreztük kifulladni az absztrakt vonulat. Ugye itt már volt egy úgymond Free SF idézőjelben, már 90-ben a rendszerváltás kor megtörtént ez. Szegedi Moszákék indították diákok, meg hát persze külső tényezők is benne voltak, nagy mesterváltások voltak. Szegény Patai mester, ugye a Szekkó festő, templom festő, Patai László, aki ugye a Jaminai templomot is festette, ő anatómia professzor volt ott, és mert nem kapott elég szavazatot, illetve kapott sokat, de ő úgy gondolt, hogy ha mégsem tökéletes mindenkinek, akkor inkább feláll és elmegy. Milyen jó döntött, mert templomokat festett. Viszont jött egy új generáció, egy új mesterek, más szellemiséget hoztak, ami nagyon jó volt és nagyon friss a főiskolának, viszont mi, a mi generációnk úgy éreztük, hogy ez kezd kifulladni. Ha mindent szabad.
1: Tehát már eltávolodtatok az absztrakttól.
2: Igen, igen. És összefogtunk, illetve nem is fogtunk össze, mindenki csinálta maga dolgát, csak visszanyúltunk a nem csak a figurális festészethez, hanem visszanyúltunk a nagy elődökhöz
1: tehát
2: is.
1: Tehát a nagy klasszikusokhoz.
2: Igen, igen.
1: Sőt, ha jól tudom, akkor Tiziano ecset kezeléséig is.
2: Hát igen, igen, Tiziano műhelyre volt kiírva, hogy ez a híres mondat, ez a Michelangelo rajztudását, Tiziano szíveit, ugye ez a meg hát ez a Szenzária csoport és elnevezés is innen indult. Tulajdonképpen mindannyian elkezdtük festeni a magunk figurális képeit, és egymást felfedezve összefogtunk, és hoztunk létre egy egyesületet, és így nagy kiállításokat szerveztünk, amire odafigyeltek a művészettörténészek is, és hát a Magyar Nemzeti Galériában volt egy hatalmas nagy kiállításunk, majd később több belföldi, hazai, illetve külföldi kiállításon is, ahol nem csak a régieket, a Ferenci Károlyokat, tehát a magyar tradíciót foglaltuk össze, hanem a jelenkori művészetet is. És fantasztikus volt átlátni a magyar figurális festészetnek egy 100 éves ívét, mondjuk a nagybányaiaktól egészen Csernuson át napjainkig, hogy mi is ez a festészet, és reflektáltunk az Időn túl című kiállításunkra.
1: Gyakorlatilag egy mondhatjuk, hogy új konzervatív festészet irányt hoztatok.
2: Igen, igen, a Strusz János kiválóan el is nevezte neokonzervatívusnak, így van, hogy radikálisan neokonzervatív.
1: Ő írta a Művértő cikket.
2: Így van, így van. Így.
1: Mert hogy ugye ott is szerepeltetek, tehát nagyon hamar, nagyon sikeressé váltatok.
2: Igen, igen, igen.
1: Maga a Szenzária Társaság most is működik. Miért alakult úgy, hogy aztán te már nem állítottál ki?
2: Ja, hazajöttem diploma után egy pár évvel, 2005-2006-ba véglegesen Békés Csabára. Nekem úgy elég volt a budapesti légkör, elég volt.
1: Túl intenzív volt.
2: Az intenzivitása is, igen, a taposása is. Nagyon jól mondta Lajkó Félix, hogyha Pesten élnék, akkor már rég nem élnék. és tényleg ez nekem, hogy megmondom, ez őszintén becsömörlöttem rettentően, és nagyon vágytam a nyugalomra és a csendre, és én ugye úgy hazakerültem, utána nem annyi dolgom lett itt is, hogy nem nagyon tudtam visszajárni gyűlésekre, kiállításokra, és akkor úgy beszéltük, hogy akkor innentől kezdve hagyjuk. És akkor így ilyen kicsit ilyen magányos farkas lettem, vagy illetve oroszlán az, hogy akkor magányos oroszlán, de nem is baj, mert nekem ez a valahogy a lételemem, hogy én szeretek magányban dolgozni.
1: Ezeket az alapokat, amiket magadévá tettél, tehát akár a barokk cselekményábrázolást, vagy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálást, ezeket aztán a legkülönbözőbb témákban kezdted el használni. Mondjuk, hogy itthon tovább értél, beértél, számos sorozatot készítettél itt az elmúlt 20 évben, és számos kiállításod is megvalósult ezekből. Hogy érzed, mondjuk, hogyha annak idején maradtál volna Budapesten, akkor ezeket az impressziókat, ezeket megkaptad-e volna, illetve ez a fajta fejlődés a festészetedben, a művészetedben, ez végre ment volna, hogyha mondjuk Budapesten maradsz, vagy ha esetleg külföldre mész, hiszen a festészet nyelve az nemzetközi. Egy jó festő művészre mindenhol igény van, nyugaton ugye a fizetség is megfelelő.
2: Bejártuk mi Európát, nagyon sokat kirándultunk el, is mentünk tanulmányutakra Angliába, Londonban a nagy múzeumokat végignéztük, számomra Hollandia az Amsterdam Haarlem-Haga óriási hatással volt. Nagyon szeretem Olaszországot, Firenzét kifejezetten. Volt szerencsém a Vatikánt is bejárni. Úgyhogy járogattunk mi jobbra-balra. Hát ez a ha, hogy mi lett volna.
1: De a megtelepedés az nem foglalkoztatott.
2: Nem tudni, ez igazából. Én egyre jobban úgy érzem, párhuzamos világok vannak. Az ember dönthet a szabad akaratából, hogy melyik útra tér. Édesanyám aggódva nézte ezt, hogy én hazajövök. Mert tényleg úgymond én 20, nagyon fiatalon kerültem a képzőművészeti főiskolára. 23-4 éves volt, amikor diplomáztam, és sőt úgy is volt, hogy ott maradok tanítani. A mesterem szerette volna, hogyha tanársegédjel maradjak, de nem úgy alakult, nem arra kellett menjen a sorsom. Lehet, hogy ha okosabb vagyok, vagy jobban döntök, jobban odafigyelek bizonyos dolgokra, akkor máshogy alakul a karrierem, de akkor más ügyekkel kellett volna vesződni, kiindulni. Nincsenek véletlenek, úgy érzem.
1: De így gyakorlatilag a művészetedben azt tudtad megvalósítani, amit téged foglalkoztatott.
2: Ami engem foglalkoztatott.
1: Tehát így tudtál igazán önmagad lenni, igen. És akkor itt tudtál igazán
2: nem érdekelnek a trendek, nem érdekelnek a divatok, ahogy a zenében is megfigyeled, hogy most így egyébként Presser pici bácsi mondta, milyen jól, amikor mentek, nem tudom, nem nézek tévét, csak 20 év ezek a show műsorok, és akkor a fiatalok mekkora sztárok lettek, és mondta, hogy jaj, de kár, most vigyázzatok, mert ez lehet, hogy csak 2 napig tart, vagy 2 hétig, és akkor utána mekkora bukás lesz a vége. Nem, ez egy hosszú távlatú szakma. És nem csak az, tehát a művészetek eleve egy hosszú távlatú szakma, rettentő kemény szívóság kell hozzá, akaraterő, akkor is csinálod, amikor már senki nem hisz benne, meg te sem, pláne, és nem adod föl. És én nekem ehhez nem éreztem azt, hogy nekem a csillogás szükséges volt, úgyhogy 7 évig kisállítottam. Nagyon ritkán állítok ki, most az utóbbi időben elég sűrű volt ugye a program, sőt lehetne még sűrűbb is, de tudatosan nem vállaltam kiállításokat. Még volt külföldön is, meg Magyarországon belül is, de ez, én inkább ezt a művészetet egy életszemléletnek gondolom egyre jobban.
1: És most már ugye meg is van hozzá az a gazdag képanyag, amiből elvben bármikor kiállíthatná. Sok kiállítás meg is valósult, ahogy mondtad itt az elmúlt időszakban. Most azonban egy másik téma kezdett foglalkoztatni. A múlt, a gyerekkor egyre erősebben van jelen a művészetedben. Szép emlékek, mozdulatok és hangulatok köszönnek vissza ezekben a művekben, ahogy édesanyád meri a levest a vasárnapi családi ebédnél, vagy édesapád, illetve nagyapád hajat vág az egykori fodrász üzletében. Ahogy beszéltük róla, hogy sajnos már mind elmentek, de a festmények által mégis köztünk maradtak. A közeljövőben tervezett kiállításod is nekik állít emléket, mely az örökség címet fogja viselni. Hogy élted meg ezt az alkotási folyamatot? Tehát ezekből a szép emlékekből, illetve magából, a hiányból hogyan lesz végül műalkotás?
2: Igazából az idő, mint probléma foglalkoztatott mindig is. Már gyerekkoromban, sőt majd a diploma munkám is hasonló dologról szólt, hogy mi ez az időmúlása, mert hát ugye a művészettörténet tanárként is ugye jól átlátja az ember az íveit, a változását a társadalomnak és a kultúrának, és mi az, ami marad, mi az, ami nem. És én is eljutottam ahhoz a pillanathoz egy olyan 5 évvel ezelőtt, amikor hát közelített, hogy 40 éves leszek, és akkor mi lesz, hogy lesz, meg mi történt eddig, és akkor úgy gondoltam valahogy feltódultak bennem azt, hogy össze kéne foglalni azt a dolgot, hogy mi is történt eddig az életemben. Végül is már majdnem eljutottam, hogy a feléig talán ennek az ember öltőnek, az emberi életnek, és előkeresgéltem a emlékeimet, a élményeimet, de ez egy nagyon mély folyamat volt, tehát hogy nagyon szerettem gyerekkorom óta nézegetni a régi fényképeket. A nagyszüleim képeit, az édesapám nagyon sokat fotózott. Ezek minden, ilyen fényképek mindenütt vannak családokban, és elkezdtem feldolgozni ezeket a képeket, meg élményeket. De én mondom, ez nekem egy épülő, öngyógyító folyamat volt.
1: A mi családunk története, de bárkié lehetne. Évszázadnyi családtörténet Megyeli Horváth Gábor olajfestményein. Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket a Barcsay Díjas festőművésszel, akit a felmenői mellett a technikai fejlődés és az ember kapcsolata is foglalkoztat.

0: Start Rádió.
1: Tehát nem is a kép a lényeges számomra nagyon sok esetben, hanem az üzenete, vagy pedig az, hogy miért is készül el egy tulajdonképpen egy műtárgy, amire semmi szükség nincsen. De mégis, ugye, hogy
2: tehát mondták, az alkotási folyamat.
1: Az alkotási folyamat a lényeg, és így alakult ez a sorozat. Tehát tulajdonképpen 5 éven keresztül festettem, és utána ide-oda ugrándoztam az időbe, a nagyszülők, dédszülők története, a mi történetünk, a mi családunk története, és eljutottam mellett a lányomnak a történetét is, és egy körülbelül 100 évet felülelő történelmet festettem meg így képeken, ami a mi családunk története, de bárki lehetne, hiszen nagyon hasonlóak a család emberi történetek, pláne itt Magyarországon. És ugye volt Szegeden, Kassán kiállításom ebből, és nagyon örültem, hogy pláne az idősebb, de még a 30-as generáció is rácsodálkozott, hogy tényleg náluk is hasonló volt egy családi ebéd. Tehát nagyon bagatell témák ezek nagyon sok esetben, vagy egy disznótor, vagy pedig egy szánkózás, tehát én mondhatni akár gicses témák is lehetnének, nagyon banálisak. Viszont pont az az emberség, az a kordokumentum jelenik meg ezeken a képeken, ami elmúlt. És ráadásul mikor múlt el? 2020 márciusával, amikor megtiltották, hogy kapcsolatban legyél a családtagoddal, amikor megtiltották azt, hogy megöleld a szerettedet, mert te leszel az
2: ő. Ez egy nagyon szomorú és nehéz.
1: Ez egy drasztikus. És ez megy tovább, és ezt folytattam egy új sorozattal, a transzumánnal.
2: Áruljuk el akkor a kedves hallgatóknak, hogy az emléktöredékek volt az a sorozat, amit csináltál 5 évig.
1: Igen, ez a család történet.
2: És ez a család történet, és aztán utána ebből lett a transzumán. Igen. A transzumánban viszont egy érdekes új fejlemény, hogy a mesterséges intelligencia kezdett foglalkoztatni, és gyakorlatilag az olajfestményeiden ezt is megörökítetted. Kérlek, mondd el nekünk, hogyan jött ez?
1: Két vonulat volt már 25 éve, ami foglalkoztat, tehát már a főiskola előtt, sőt már középiskolában ez a családi történet, az emberábrázolás, illetve az emberi test ábrázolása, az akt, mint műfaj, ami ugye a művészet történetében a Willendorfi Vénusztól az őskortól egészen átszaladgával Giorgione-ig, Tizianóig sorolhatnánk, ugye végig szalad az emberi testábrázolása, itt jelen esetben meg a női testábrázolása a művészeteken, és ez a másik nagy téma, ami engem mindig is érdekelt, ez is volt egy a diplomamunkám 20 évvel ezelőtt, és most is felvettem ezt a fonalat, és hogy egy női test, egy emberi testtel hogy lehet kifejezni a saját mai jelenlegi helyzetünket, és tulajdonképpen a pandémia időszak alatt festettem egy sorozatot, az aminek az a cím, hogy Mi Tangere, az latinul azt jelenti, hogy érints meg. De akkor mi volt? Nem lehet érintkezni, de érints meg.

0: és egy testtel hogy lehet kifejezni a bezártságot, az elzártságot, a magányt, a depressziót, és ez a sorozat innen indult, és ez fejlődött ki, ahogy 3 év alatt láttuk is, hogy mifele vezetett ez az egész történet a transhumanizmus irányába, amikor is minden digitalizálva lesz, minden kameraszkennel figyel majd minket, tulajdonképpen elszakítanak a természettől, és ezek a figuráim a természettel vannak egységben, mint annó a Gaia földanya, illetve láthattuk ugye a Vénuszok ábrázolásokban, a művészet történetben a női test a természetben az mindig a földanyát vagy Vénuszt jeleníti meg, és most ez ki van szakítva, illetve egy ilyen léjerként rájön egy modern civilizációs motívumrendszer, és tulajdonképpen ezt próbálom kutatni, keresgélni ezeken a képeken, hogy ez jó van, ez így, rendben van, ez így, hogy elszakadunk egy az előző több ezer éves kultúránktól, vagy pedig megőrzünk belőle valamit, és jöhet egy új is természetesen, de hol van a válaszvonal, ez érdekel.
1: Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a lélektani folyamatok a digitalizációban érnek véget.
0: Így van, és a mesterséges intelligencia is, igen, erről is volt egy nagy beszélgetésünk pár hónapja, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai. Tehát a digitalizáció ez egy rettentő jó dolog, nagyon sok mindenben megkönnyíti az életünket, fantasztikus dolgokra ad lehetőséget, de ugyanúgy, mint az atom, ugyanúgy rettentő pusztító is lehet. És mint művészként én ezen gondolkodom, ezt próbálom feldolgozni, és hát így talán összeér az aktábrázolás és az emberi családtörténetek, hogy hol az emberi? Mitől vagyunk emberek? Ezeket a kérdéseket próbálom boncolgatni.
1: Évezredek óta teszik fel a művészek, hogy mitől vagyunk
0: emberek.
1: Mitől
0: vagyunk, igen, kik
1: most
0: vagyunk.
1: Most teljesen más, ugye a mai kortárs környezetben teszed fel.
0: Igen, csak én, igen, és maradok, én megrögzött konzervatívként. Nem vagyok hajlandó a tradicionális eszközökből kimozdulni. Én ragaszkodok a klasszikus technikákhoz, olajvászon. Mert a pontosan a kézművesség jellege is ugyanúgy fontos. A manualitás is fontos, illetve neked a gondolat, a filozófia még fontosabb talán.
1: Most, hogyha ezt a mesterséges intelligenciára reflektáló sorozatot, ugye a transhumant nem említjük, hanem korábbi műveidet nézzük, tekintjük, felmerül bennem azért az a kérdés is, hogy te mennyire érzed magad kortárs művésznek, és ezt azért kérdezem, mert a festményeid sokszor olyanok, amelyek akár egy 100 évvel ezelőtti korba is jól behelyezhetőek. A realista ábrázolásnak azokat az elemeit használod, amik mondjuk 100 éve is megvoltak, illetve nyilvánvaló hozzáteszed a saját benső énedet, és azt a metafizikai jelenlétet, azt a valóság felettiséget, amitől kialakul egy nagyon különleges, realista ábrázolás. Mennyire érezted mondjuk a korábbi sorozataidat kortársnak?
0: Szőnyi István mondta egyszer, hogy valahol, hogy senki nem tudja magát kivonni a saját kora hatása alól. Erre volt egy nagyon jó példa, a Van Mingeren esete, aki a kor legnagyobb hamisítója volt az 1920-as években, és ő Fermert hamisított. Félelmetesen profin, és mindenkit becsapott, akit lehetett, az összes műértőt, műkritikust, becsüst. És ő később a 40-es évek után bukott le, bár szinte majdnem, hogy ő adta fel magát, hogy azokat ő hamisította. És érdekes, hogyha most megnézzük a mai szemünkkel azokat a 20-as évekbeli hamisítványokat, abszolút ott van rajta 20-as évek. Nem tudta kivonni. Tehát én hiába akarnék barokk képet festeni, nem tudnék. Képtelen vagyok. Mert a jelenkorban élek, és a jelen problémái, dolgai hatnak rám. Senki nem tud kibújni. És itt benne van minden. A illatok, az ízek, a zene, a technika, az hat ránk minden irányban, nem beszélve a föld mozgásáról, a bolygók állásáról, minden kihatással van. Ugye van az a szép gondolat, hogyha egy pillangó megrebbenti a szárnyát Japánba, az lehet, hogy Amerikában földrengést okoz. Az életünk rendszerekből áll, és kapcsolatrendszerekből, emberrel, hogy viselkedsz, te milyen hangulatban kelsz fel az ágyból, milyen érzéseket vetítesz a másik irányába, hogyha negatívakat, akkor nyilván vissza fogod kapni, te is a pozitívokat, akkor azt is. Ezek sokkal fontosabbak számomra. És én úgy érzem, hogy ma a világunk egy nagyon-nagyon erősen kezd egy ezoterikus irányban, mármint szó pozitív értelmében megvilágosodni. Nagyon nagy ébredésnek is lehetünk tanúi, amikor az emberek igenis jobban odafigyelnek a belső igazságokra.
1: Rövid szünetet követően folytatjuk a beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor Barcsay Díjas festőművésszel, inspirációról, díjakról, az X generáció útkereséséről és az örökség átadásáról.

0: Start Rádió.
1: Az a fajta metafizikai lét, amit a festményeiden láthatunk, az szintén ebből táplálkozik?
2: Igen, mert én mondom, úgy gondolom, hogy a maga a tárgya egy képnek az persze lehet érdekes, de ahogy meg van csinálva, ahogy komponálva van, ahogy hangsúlyokat teszel, ahogy a zenében is, az tud igazán hatni a nézőre, és hogy a művész hova irányítja a figyelmet. Természetesen ezen belül még a témája az még jobban tud az ember lelkéig, gondolatáig nyúlni. De igen, egyfajta metafizikai kérdéseket teszek föl, az a híres Gogené, mik vagyunk, miért vagyunk, hová megyünk, kérdések érdekelnek, tehát az időnek a problematikája, illetve az embernek a dolga ezen a földön, és hát nyilván ezek korlenyomatok is, amiket leteszek, aztán majd az idő eldönti, hogy mi maradt meg.
1: Meg a művészet történészek, mert ugye ők még azok, akik utólag értékelik.
2: Persze, meg a nagyon sok jó műgyűjtő, akik befektetnek egy-egy műtárgyba, és akkor azok hogy tudnak gondoskodni, vagy majd az örököseik. Tehát az idő vasfog, az lepörget minden dolgot, és akkor majd megmarad az, aminek meg kell maradnia.
1: És azért azt is tegyük hozzá, hogy számos közgyűjteményben, illetve magángyűjteményben vannak alkotásaid, tehát az alkotások mindenképpen rendelkezésre állnak ehhez.
2: Igen, hát ez a képek sorsa, hogy megtalálják a helyüket, illetve megtalálják a rendő gazdáikkal egymást. Vannak olyan képeim, tudom, műgyűjtőknél, hogy már tehát nem tudnak megválni a képtől, és ez nagyon jó érzés, hogy szeretik egymást.
1: Ez olyan jó érzés, mint amikor az ember egy díjat kap.
2: Igen, az mindig persze egy művésznek az elismerés, az nyilván jól esik mindig is egybe, hogy egy színésznek is a tapsát, hogy néz neki, hogyha lejátsz a darabot, amire hónapokig készült, aztán a végén taps nélkül távozna a közönség, az jól esik, kell, persze.
1: Hogy élted meg azt, amikor a képzőn végeztél, és megkaptad a Barcsai díjat, illetve ugyanebben az évben Óvári László emlékgyűrűt is.
2: Igen, meg volt még egy jó pár díj, az egy jó év volt, igen, hát nagyon jól esett, persze, hát a munka gyümölcse, dolgoztam is rengeteget, és éjjel-nappal kutattam, kerestem, dolgoztam, és hát így jól esett, persze, akkor minden egyszerre elismeréssel díjazt az egyetem, meg a különböző alapítványok a munkámat.
1: A Megyeri Horváth nevet viseled, Megyeri művész nevet vetted fel. Ennek mi volt a története? Ha jól tudom, akkor többen voltatok.
2: Igen,
1: Horváth
2: úgy volt,
1: Gáborok a képzőn, ketten, az évfolyamotokon.
2: Ketten voltunk, igen, az évfolyamunkon Horváth Gáborok, miskolci Gábor barátom, szegény, 34 évesen meg is halt, és így, hát így ketten voltunk, és akkor úgy anatómián is úgy kellett külön írnunk a nevünket, hogy én a Békés Csaba, ő a miskolci, és akkor beszéltük is, hogy ő is vesz fel nevet, az édesanyja nevét, de aztán mivel én voltam a fiatalabb, nekem én meg már ragaszkodtam már gyerekkorom óta ez a névhez, és akkor így eldőlt a dolog. És érdekes egyébként ez is egy kicsit ilyen metafizikus, ezotérikus történet, hogy én 2000-ben vettem fel ezt a nevet hivatalosan, és úgymond felvállalva a családomnak így a sorsát, és meg is változott az életem. Tehát végig kellett mennem egy csomó poklon, amiken ők is keresztül mentek az új névvel. Ezt már mástól is hallottam, nagyon sok beszámolót, meg hírességek is meséltek ilyenekről, hogy amikor nevet változtattak, hogy így kifordult az életük. És én úgy érzem, hogy olyan jó 20 évbe telett az, hogy én végigmentem a családom történetén, én magam is megéltem nagyon sok nehézséget, viszont ugye van ez a mondás, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, viszont onnan fel kell jönni. És sikerült onnan lemenni, följönni, és talán van ez a örökölt sors, vagy az, hogy a családi traumákat, nálunk például a kitelepítés, az, hogy elvesztettek mindent, ha ezt ugye nem tudja feldolgozni, ez generációkon keresztül hat, ugyanúgy, mint a Bibliában is, hogy akár a heted íziglen is besül az átok, ha csak nem lesz az, aki lemegy a mélyére és fel nem jön. És én most úgy érzem, hogy a több generáció után most az nekem sikerült ezt átívelni, ezért is volt egy megtisztító folyamat például ez a családtörténet, de tehát meg kifesteni, például amikor a szüleim tavaly évben meghaltak, és el kellett búcsúzni a családi háztól, és akkor megfestettem a apám kertje sorozatot, és egy gyönyörű kertünk volt, és tódult belőlem az összes illat, emlék, és ki kellett festenem magamból. Egy nagyon jó terápia, egyébként javaslom mindenkinek, nem muszáj ez művésznek lennie.
1: És hogy... én, aki ismertem édesapád kertjét, ugyanezeket érzem, amikor nézem ezeket a festményeket. Tehát ezek az illatok, ezek a pillanatok, fák, a virágok, a hangulat, az teljesen átjön.
2: Igen, igen, igen. És ezekben nincs semmi varázslat, és egyre jobban azt érzem, hogy nagyon sok embernek egyre nagyobb igénye van arra, hogy jobban a saját lelkére, a világ történéseire, mozgatórugójára ráhangolódjon. Nekünk művészeknek nyilván az a feladatunk, hogy ehhez hozzásegítsük az embereket, hogy ezt megérezzék, hogy bennük is ott van. Egy szép zenét hallgat az ember, egy jó zenét, egy katartikus zenét, vagy egy színdarabot, az megmozgatja. Ugye ettől katarzis. Meg jobbít minket. Megette a fenne azt a művészetet, ami már nem erről szól. Én úgy érzem, hogy a racionalitás korában vagyunk, és igenis most már egy olyan erővel hat ez, hogy ez kiöli belőlünk az emberit. És ezért van nagy szükség igenis az emberi mi voltunkat hangsúlyozni. És én ezen vagyok. Tudom, hogy ára szembe úszok, de nem is nagyon tudok másképp.
1: Figurális művészetben alkott. Mit jelent számodra az absztrakt művészet, illetve az avantgárd?
2: Jackson Pollock ilyen szépen elmondta, hogy a 40-es évek, ugye második világháború kataklizmája után, meg közben után, hogy fejezze ki azt, hogy rádióhullámok, hogy fejezze ki azt, hogy repülő atombomba. Hát az absztrakt expresszionizmus ugye belső szenvedélyekről szólt, a belső erőknek a tombolásáról és érzékenységéről, de egészen a navajó indiánoknak a megszentelt földrítusáig.
1: Említetted Pollock művészetét, merítesz inspirációkat az avantgárdból?
2: Természetesen, hogy nagyon szeretem Pollockot. Diákjaimnak szoktam is vetíteni az Ed Harris filmet róla. És hát persze nagyon, rengeteg tárháza van a művészetnek, tehát azért izgalmas a művészet története, hogy egyes társadalmak hogy ragadták meg a saját korukat. Én most pont ebben vagyok én is, hogy tudom megragadni azt, ami elmúlt, ami jó most van, én most pont ebben vagyok. Egyébként a mi generációnk, ez az utolsó X-es generációk vagyunk, szerintem nagyon jól mondta egy szobrász barátom, hogy a senki földjeg generáció. De mi voltunk, ugye még éltünk a kommunizmus alatt, de aztán jött a rendszerváltás, amiben ugyanúgy bele kellett szokni, utána jött a 21. század, és annak őrületei a technikai fejlődés, úgyhogy pont egy ilyen határmesdjén mozgunk, ami a mi generációnk, és keressük is a helyünket, egy nagyon éles határ van, ami volt, meg ami lesz, és e kettő között ingadozunk. Én úgy érzem, hogy nekünk azért kötelességünk az örökséget, amit kaptunk, azt továbbadni.
1: Legyen így, és azt kívánom, hogy minél tovább tudd ezt az örökséget továbbadni. A vendégünk Megyeri Horváth Gábor Barcsay Díjas festőművész volt. Gabi, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.

0: Sportrádió.
1: Egyeri Horváth Gábor Barcsay Díjas festőművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új fejezetet nyitna Ausztria és Magyarország kapcsolatában Magyar Péter, aki Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. A miniszterelnök bejelentette, hogy jövő hétfőn feláll egy közös osztrák-magyar vegyes bizottság az 5 osztrák bányát érintő aszbesztszennyezés kivizsgálására, a kormány pedig garantálja a teljes kármentesítést a szennyező fizet elv alapján. Stocker gratulált a Tiszapárt választási győzelméhez, de sürgette a külföldi befektetőket hátrányosan érintő magyarországi különadók kivezetését. Magyar Péter jelezte, hogy a hazatérő uniós forrásokat a gazdaság feltámasztására fordítják, a jövőben pedig szorosabbá tennék a közlekedési kapcsolatokat és a regionális V4-en túli közép-európai együttműködést is. Megállapodott Orbán Viktorral ismét a Fidesz elnökének sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan, akit nemrégiben menesztett pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan megerősítette, hogy megegyeztek a visszatérésről a leköszönt kormányfővel, mivel kizárólag az ő kommunikációs stábjában szeretne dolgozni. A hivatalos bejelentésre a kilépési papírok és a szervezeti ügyek rendezése után kerül sor. A politikai elemzők szerint a lépés egyértelműen jelzi a pártelnök és korábbi sajtófőnöke közötti töretlen bizalmat. Ausztriától kénytelen 10 Intercity kocsit bérelni a máva nyári szezonra, hogy elkerüljék a balatoni vasúti forgalom összeomlását a járműhiány miatt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a Dunakeszi járműjavító problémái és a leállt fővizsgák miatt a mávnak kevesebb üzemképes kocsija van, mint az előző években. Az osztrák vasúttársaságtól érkező szerelvényeket a balatoni vonalakon vetik be a csúcsforgalom idején. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez egy átmeneti életmentő megoldás a nyári szezon áthidalására, miközben már dolgoznak a teljes távolsági flotta megújításán.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Csodaszép szombat reggelt kívánok, indítsuk együtt a mai napot, és én köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk. Maradok a stúdióban egészen délelőtt 9-ig, és rengeteg jó zenét hozok a hasznos infók mellett.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok! Szombaton is a Start Rádió szól. Ma május 23-a van egyébként a Dezsők, a Vilmosok és a Renáták a névnaposok. Őket persze innen is köszöntöm.

napon született 1861-ben. Ezen a napon látta meg a világot Szlavnicai és Bajnai gróf Sándor Móricz főúr, európai hírű lovas és Zirzán Janka pedagógus, a magyar nőnevelés kiemelkedő alakja is. Sok.

0: még több.
1: Start Rádió. Szép szombat reggelt kívánok! Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, egyre közelebb a 7 óra. Én ígérem, hogy már a következő órára is szedem össze a hasznos információkat és a jó zenéket, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha együtt kezdhetjük a mai napot is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a kapcsolódó végrehajtási eljárások hivatalból és soron kívül történő felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Hantosi István és Melétei Barna Márton. A szerdán benyújtott törvényjavaslat az érintett fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek és szabályozásának teljes körű felülvizsgálatával indokolja a lépést. Az indítvány a folyamat leállása mellett is biztosítana bizonyos speciális eljárásokat, az adósok továbbra is teljesíthetnék fizetési szándékukat, az ingatlan árveréseknél pedig a vevők visszakérhetnék a már befizetett vételárat, ha az ingatlan átadása még nem történt meg. A Fidesz és a KDNP szerint az ország érdekeivel ellentétes a Tisza párt első alaptörvény módosító javaslata. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésével az új kormánytöbbség a bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet is felszámolná. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy értékelte a miniszterelnöki pozíció időbeli korlátozását, hogy Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől és a saját igazságügy megkerülve adminisztratív eszközökkel akarja megakadályozni a korábbi kormányfő újbóli hatalomra kerülését. A szervezet történetében példátlan módon a Vészhelyzeti Bizottság hivatalos ülése előtt hirdetett nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetet a WHO főigazgatója a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. Kongóban már legalább 500 gyanús esetet és 130 halálesetet regisztráltak, köztük egy amerikai állampolgárt is. A jelenlegi járványt a vírus egy ritka törzse okozza, amely ellen nincs engedélyezett oltóanyag, a védekezést pedig a helyi fegyveres konfliktusok mellett az amerikai segélyek kiesése is jelentősen nehezíti.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Elmúlt már 7 óra, ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel rengeteg hasznos információval igyekszem jelentkezni ebben a 60 percben is, úgyhogy én nagyon hálás vagyok az együtt töltött időért.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
4: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
5: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene.
1: Start Rádió.
0: És még több.

0: Sport Rádióval kezdi a mai napot is. Itt bizony sok zene, és most még több szól. A következő időszakban meleg lesz. Hát, mondjuk kánikulának nem nevezném, de már azért ugye május hozza azt az oldalát, ami mutatja, hogy közeledik a június 27-28 fokok sem lesznek ritkák a következő időszakban.
1: Reggeli Start. Music Latte. Sport Rádió.

0: Startrádió.
1: Jó reggelt, ez a Startrádió. Május 23-a van, 1951-ben ezen a napon Tibet kínai fennhatóság alá került. 1954-ben a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatottat a londoni 6-3 visszavágóján. És ezen a napon koalíciós kormány alakult Magyarországon, miután megtartották a rendszerváltás utáni első országgyűlési választást 1990-ben.

0: Itt a Start Rádió, mi is sok zenét, és most még többet játszunk. Egyre közelebb a 8 óra, de szombat reggel révén remélem, hogy senkinek nem kell sehová rohanni, és ez nem azt jelenti, hogy munka kezdődik, hanem szépen lassan felébred a család, pihenhetünk, lazulhatunk, én pedig hozom a következő órában is a jó dalokat. Érdemes hát a startot választani.
1: Sok

0: Elmúlt már 8 óra, jó reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel hasznos információk, jó zenék érkeznek, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük a napot.
1: Sok a zene, sok a zene.

0: reggelt itt a Start Rádió. Képzeljék el, az EU-ban 1%-kal bővült a bruttó hazai termék az idei év első negyedévében, az előző év azonos időszakához képest. A tagállamok többsége növekedést mutatott, a legnagyobb mértékben Ciprus gazdasága erősödött.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Köszönöm, hogy a Start Rádiót hallgatja. Sok zenével és most még többel nemek hasznos infokkal kezdjük ezt a mai napot is. Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke egy korábbi sajtótájékoztatón a spanyol játékvezetőket bírálta, és azt állította, hogy akár 14 bajnoki címet is szerezhetett volna a klub, hogyha nem érte volna hátrány. Erről cikkezett a Nemzeti Sport.
1: Reggeli Start. Music Lab.

0: reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Pillanatokon belül 9 óra lesz, úgyhogy én ezzel már a búcsúzom. Köszönöm szépen az elmúlt 3 órás megtisztelő figyelmet. Teljen kellemesen a szombatja. Holnap reggel is találkozunk. Hideg

0: Start Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
4: Halott Pénz,
3: Dash,
4: LL Junior,
3: Republik,
4: Korda György és Balázs Klári,
3: Szikora Róbert és az Ergo,
4: Kiskata Zenekar.
3: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
5: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene. A domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu.
6: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
7: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
6: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.
10: Sokat nem? Sokat nem.

0: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Hoztam ma is magammal rengeteg jó zenét, egészen délig rádiózhatunk együtt, üdv a fedélzeten rajtól, tehát a napi laza, meg a nyérdekességgel, hírrel a nagyvilágból, nem sokára visszapillantunk néhány évtizedet, évszázadot, rádiózunk együtt.

0: zene is még több, a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. Például 164 éve Kaposvárot megszületett Hripl Rólai József festőművész és iparművész. Illetve Tibet tartomány kínai fennhatóság alá került 1951 ben napján. És hát itt van az 1954-es történés, amely a magyar labdarúgó válogatott 7-1-es győzelméről elhivatott beszámolni az angol válogatottat a londoni 6-3-as visszavágóján, ugyebár legyőzte. Egészen elképesztő esemény volt ez is.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádion, a Napilozza szól, és a következő órában is itt vagyok meg annyi jó zenével és nagy lendülettel. A mai névnaposokról természetesen ezúttal se feledkezünk meg, a Dezsőket és a Vilmosokat illedomos köszönteni. Nagyon boldog névnapot nekik, én pedig a következő 60 percben is itt vagyok önnel, hasznos infókkal.
1: Sokat nem, sokat nem. Még több.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Folytatódik a műsor, ebben a 60 percben is egészen délig rádiózhatunk együtt ma is. Nem sokára pedig az egészségünkre fókuszálunk. Szemünk védelme a héten, ami gorcső alá van véve.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: sokat nénél, és még több.
1: Start Rádió.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
5: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
3: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
6: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
8: Mici, kell, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
9: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
3: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Jó ötlet, Micike!
2: Reklámot hallottak.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében, szemünk védelme, amit magorcső alá veszünk. Ahhoz, hogy látásunk sokáig egészséges maradjon, figyeljünk a megfelelő vitaminbevitelre a szakemberek szerint, és az egészséges étkezésre. Szemünk épségéért felel az A-vitamin, ami segít megelőzni a szürkületi farkasfogságot, és segít megelőzni a szürkehályog kialakulását is. A növényekben beta-karotin van, ami erősíti szervezetünk védelmét a nap és az UV-sugárzás károsító hatásaival szemben. A lutein és a zeaxantin hatására lesz látásunk éles, nem termelődnek szervezetünkben, ezért étellel tudjuk bevinni őket. Fogyasszunk sötét zöld színű szöldséget például, az jó hatással lesz majd rájuk. Jó egészséget!

Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Ennek értünk a végéhez. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Jövök holnap is délelőtt 10-től. További szép napot és jó rádiózást! Sokat nem, sokat.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 23-a, szombat déli 12 óra van. Visszatérnek a városházi esték Békés Csabán, döntött a közgyűlés az Andrássy úti platán sorjövőjéről. A Bétel Alapítvány kapja meg a volt lencsési posta épületét, sportnapot tartott a Petőfi utcai iskola, több száz diák mozdult meg. Már is mondom a részleteket. Idén nyáron ismét megrendezik Békés Csabán a város egyik legfontosabb kulturális esemény sorozatát, a városházi estéket. A 2026-os évad nem csak a műfaji sokszínűség és az országosan ismert fellépők miatt lesz különleges, hanem azért is, mert több jelentős újítást vezetnek be, speciális szezonbérletet kínálnak és garantált első helyszínt biztosítanak a városháza díszudvarán tartott programokhoz. A zenés produkciók és musicalek évek óta kiemelt népszerűségnek örvendenek a Békés Csabai és a megyei közönség körében, ezért a szervezők idén is egy nagyszabású musical koncerttel indítják a programsorozatot június 19-én. A gála az idei évad egyik legfontosabb eseményének ígérkezik. A nyári esten a hazai zenés színjátszás meghatározó alakjai lépnek színpadra, érkezik a műfaj ikonikus előadója Jan Zakata, valamint a közönség számára jól ismert visszatérő vendégművész Kocsis Dénes. Őket a Békés Csabai Jókai Színház művészei követik, akik a következő évad legfontosabb zenés előadásaiból adnak ízelítőt. Felcsendülnek többek között a Valahol Európában dallamai, valamint a musical irodalom és a könnyű zene további ismert slágerei. A Teátrum fiatal művésze Csonka Dóra számára különösen meghatározó lesz ez az este. Elmondása szerint 15 éves korában, amikor Jan Zakatát látta az Elizabeth címszerepében a szegedi szabadtérin, akkor döntött el, hogy ő maga is ezt a pályát szeretné választani. A színművésznő a gálán Chicago egyik dalát adja elő, a következő évadban pedig ő alakítja majd Roxy Hartot. A városházi esték egyik legfontosabb idei újítása a speciális szezonbérlet bevezetése. A konstrukció lényeg, hogy a musical gála mellé két prózai előadás közül választhatnak a nézők. Az Ex című vígjáték, vagy a dán sikerfilm színpadi adaptációja, a Még egy kört mindenkinek is szerepel a kínálatban. A bérlet kedvezményes áron biztosít majd hozzáférést a kapcsolt előadásokhoz. A szervezők idén az időjárás kiszámíthatatlanságára is új megoldást kínálnak. Idén minden esetben a Békés Csabai Jókai Színház lesz a hivatalos esőhelyszín, így egyetlen előadás sem marad el rossz idő miatt. Az új rendszer garantálja, hogy senkinek sem kell hazamennie vagy jegyet visszaváltania. A programokról, bérlet a Jókai Színház jegyirodájában és hivatalos online felületeken érhetők el további információk. A Békés Csabai közgyűlés mintegy 20 napi rendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén, köztük az egyik legfontosabb kérdést, mi lesz az Andrássy úti platánfákkal. A döntést egy szakértői vizsgálat előzte meg, amely a veszélyesnek minősített fák esetében fakivágást és gajazást javasolt. A testület a zöld civil szervezetekkel folytatott egyeztetések és a lakossági fórum után hozta meg határozatát. Szarvas Péter polgármester arról számolt be, hogy az Andrássy úton a Szent István tértől a vasútállomásig 256 platánfa található. Felidézte, hogy az elmúlt időszakban több ág is letört, amelyek károkat okoztak, és a burkolat sérülései is baleset veszélyes helyzeteket teremtettek. Ezért rendelték el nagyjából 70 éves, az 50-es években telepített fasor teljes körű vizsgálatát. A növényorvosi jelentés minden egyes fáról külön értékelést tartalmaz, és térképen jelöli, mely egyedek esetében szükséges a beavatkozás. A polgármester hangsúlyozta, hogy a munkálatok elkerülhetetlenek, és a személyi sérülések megelőzése érdekében felelős döntést kell hozni. Hozzátette, hogy ahol fakivágás történik, ott pótlásra is sor kerül, a helyszínen vagy annak közelében.

0: A békéscsabai közgyűlés jóváhagyta, hogy a Bétel alapítvány bérbe vegye a Féja Géza tér két szám alatti korábban postaként működő épületet. A szervezet szociális intézményt alakítanak ki a jelenleg üresen álló ingatlanban, ahol nappali ellátást biztosítanának. Ehhez mintegy 5,5 millió forintos átalakításra lesz szükség. Az alapítvány havi 200 ezer forintos bérleti díjat ajánlott és vállalta az összes kapcsolódó költség fizetését. Az ingatlanra időközben a lencsési közösségi ház is igényt tartott, közösségi célú hasznosításra. A képviselőtestület csütörtökön tárgyalta a két beérkezett szándékot. A volt postaépület hosszabb ideje üresen állt, korábban többször próbálták értékesíteni, vagy üzleti célra kiadni sikertelenül. A Bétel alapítvány által ajánlott bérleti díj az adott övezetben szokásos összeg mintegy 65%-a. A lencsési közösségi ház viszont várhatóan díjmentesen használhatta volna az épületet, így a fenntartási költségek az önkormányzatot terhelték volna. A Csabagyöngye Kulturális Központ vezetése ugyan jelezte, hogy a lencsési közösségi ház kihasználtsága nőtt, de ez önmagában nem indokolja az infrastruktúra bővítését. Előzetes becslésük szerint a postaépület átvétele legalább 10 millió forintos kiadással és létszámbővítéssel járt volna. Az alapítvány esetében a befektetés 3 év alatt térülne meg, ezt követően évente közel 2 millió forint bevételt hozna a vagyonkezelő ZRT-nek. A vita során több képviselő is felszólalt, Ricsovnyi Tamás jelezte, hogy a civil ház létrehozására is érkezett javaslat, és felvetette, hogy miért nem szerepelt ez külön opcióként az előterjesztésben. Juhász István elmondta, hogy a lencsési rész önkormányzat korában támogatta a civil ház ötletét, de hangsúlyozta, hogy a Bétel alapítvány olyan kötelező közfeladatot lát el, amely tehermentesíti az önkormányzatot, és sürgősen új helyre van szüksége, mivel a Gadara házból költözniük kell. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a közösségi ház működését az önkormányzat eddig is támogatta, de a bővítés jelentős működési veszteséget okozna. Hangsúlyozta, hogy a szociális feladatok ellátása is kiemelt fontosságú, és az alapítványi hasznosítás bevételt is termel a városnak. Takács Péter, a lencsési közösségi ház vezetője hangsúlyozta, hogy kezdeményezésük nem áll szemben az alapítvány céljaival, és felidézte, hogy a posta bezárása óta több helyi szereplő is támogatta az épület közösségi célú hasznosítását. 2 éve elkészült egy részletes tervezet is. A költségbecslést azonban bizonytalannak nevezte, szerinte a valós összeg inkább 14-16 millió forint lehet. Varga Tamás alpolgármester arra figyelmeztetett, hogy az önkormányzatnak minden kiadást meg kell fontolnia, és a plusz feladatvállalás veszélyeztetheti a meglévő intézmények működését. Ricsovnyi Tamás hozzátette, ha az önkormányzat új épületet biztosítana a közösségi háznak, az akár bevételt is hozhatna, de szerinte a testület nem kapott meg minden előzményt időben. A polgármester végül megerősítette, hogy az előterjesztés a verzióját támogatja, vagyis azt, hogy az alapítvány költözhessen az épületbe. Az alapítvány képviselője jelezte, hogy 2 éve keresnek megfelelő helyet, és az év végéig mindenképpen költözniük kell. A közgyűlés végül 10 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett hagyta jóvá a Bétel alapítvány kérelmét. Idén is megrendezte hagyományos sportnapját a békéscsabai Petőfi utcai általános iskola, ahol a felsős diákok több sportágban is kipróbálhatták magukat. Röplabda, foci, kosárlabda és atlétika is szerepelt a programban. A rendezvény 300 felsős tanuló közös bemelegítésével indult. Az iskola igazgatója Pap Jóljár Gyöngyi elmondta, hogy a sportnap a diák önkormányzat kezdeményezése, amely évek óta az intézmény egyik legnépszerűbb programja. A pedagógusok is aktívan részt vettek a szervezésben, az esemény pedig gyakran éjszakában nyúló sportprogramokkal, például tanárdiák floorball mérkőzésekkel folytatódik. A sportnapon több helyi egyesület is bemutatkozott. Gura Norbert, az iskola testnevelő tanára és a Békés Csabai Kosárlabda Klub vezető edzője úgy fogalmazott, a klub számára ez mindig kiváló lehetőség a bemutatkozásra, és céljuk, hogy minél több fiatalhoz eljussanak. Jelen volt Gregor László harcművész csapata, a Békés Csabai Atlétikai Klub magasugró különítménye, Bagdi Árpád vezetésével, valamint a BRS-e löplabdázói Lintér Andrea irányításával. Ő arról beszélt, hogy diákként ő maga is sok hasonló rendezvényen vett részt, és nem egyszer ilyen alkalmakon találkozott először a röplabdával, ami később profi sportkarrierhez vezetett. Mint mondta, a városban igazoltan sportoló 5000 fiatal mind hasonló körülmények között kezdte, és sosem lehet tudni, hogy melyik élmény indít el valakit a sportolói úton. A sportnap toborzó jellege ezért szerinte vitathatatlan. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Hír! Te is dalt a startradio.hu-n.
1: Kívánságműsor a Startrádióban.
4: Imádom, hogy ide jó zenék vannak itt.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig indul a kívánság műsorunk. A következő percekben hallgatóink ki a főszerep, bátran kérjék, kedves dalaikat, indul a kívánság műsorunk. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép szombatot kívánok. Itt van legelső kérésünk. Sziasztok, Tomás vagyok, és a páromnak, Anitának szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem neki, nagyon szeretem.

0: még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
4: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
2: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
5: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szeret.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. A következő üzenettel megyünk tovább. Sziasztok, Kriszti vagyok, és a legjobb barátnőmnek, Petrának szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem neki.

0: Rádió.
1: Start Rádió. Sok zene is, még többen, de pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok! Mi a Szabó család vagyunk, és egy dal szeretnénk küldeni minden rokonnak és barátnak, akik már a Bogrács körül készülődnek a pünkösdi hétvégére. Jó pihenést és sok nevetést kívánnak mindenkinek!

amikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor diderekbe kúszik az ősz a falevelekbe. Hervad a

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma május 23-a szombat van, ne felejtsék el felköszönteni Dezső nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, puszi nekik. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Léna Meyer Landrét, német énekesnő. Szintén ma ünnepel Kós Réka, magyar színésznő, énekesnő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Pünkös vasárnap, folytatódik a napos, csapadékmentes idő, csak időnként jelenhet meg kevés felhő az égen. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk, helyenként erős. Holnap délután majd 25-30 fok várható.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma május 23-a. Szombat van, az évből még 222 nap van hátra. És akkor nézzünk néhány érdekességet is. Például 72 évvel ezelőtt ezen a napon a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatottat a londoni 6-3 visszavágóján. Ennyi érdekességet találtam mára, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Sport Rádió.
1: És még több. Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
4: Halott Pénz,
3: Dash,
4: LL Junior,
3: Republik,
4: Korda György és Balázs Klári,
3: Szikora Róbert és az Ergo,
4: Kiskata Zenekar.
3: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
5: Csapjon le a bombajú árakra a Domexben.
6: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
5: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjú szőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajú árakra.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Az élet egy perc alatt meg tud változni. Egy mondattól, egy dologtól, egy embertől. További kellemes hétvégét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus.
2: Ritmus.
1: A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még szép. Aracki Zoltán vagyok, ebben az órában jön az Ascent-től a Pure Shores. Itt lesz majd Prince Atta Joe és Marky Mark közös dala, a Happy People, és hallhatjuk majd a Cutting Crew-tól az I Just Died in Your Arms című dalt. Mindenkinek kellemes délutánt, jó hétvégét, a Zerbarivel kezdjük ezt az órát. Már is szól a Better Than

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
3: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
2: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex. Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex. Csapjon le a bombajó árakra.
4: Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos mohu átvételi pont. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
4: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
5: Reklámot hallottak.
7: Sokat
5: nem,
7: sokat.
5: Még több.
7: És még több.
8: Start Rádió.

Nordra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus végéig minden mérföldkövet teljesítenie kell a Tisza kormánynak, ha hozzá akar férni a korábban befagyasztott több mint 18 milliárd eurós uniós forráshoz. Valdis Dobrovskis, az Európai Bizottság illetékes biztosa elmondta, hogy az új magyar vezetés hozzáállása biztató és egyértelmű elköteleződés látszik a jogállamisági feltételek, valamint az audit rendszerek kezelésére. A biztos ugyanakkor figyelmeztetett a rendkívül szűkös határidőre és azt tanácsolta, hogy a nagy időklés miatt a kormánynak érdemesebb a 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásokra fókuszálnia a hitelekkel szemben. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminisztérium állománygyűlésén a tárca új vezetője. Pósvai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a következő időszak legfontosabb céljai között említette a bérek rendezését és az eszközpark modernizálását. A miniszter kiemelte a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését is, amelyen hatékonyabbá tennék a mindennapi munkát. Pósvai Gábor hangsúlyozta, hogy a biztonság és a törvényes rend fenntartása mellett a munkatársak megbecsülése a legfontosabb prioritás az új vezetés számára. Egyszerre kap előléptetést és fenyítést Pálinkás Szilveszter százados, akit Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter kabinetfőnök helyettesnek nevez ki, de szabályszegésért eljárást indít ellene. A miniszter bejelentette, hogy a választás előtt a honvédség helyzetéről jelentés nélkül nyilatkozó katona bátorságát és bajtársiasságát elismeri, de a szabályok mindenkire vonatkoznak. Pálinkás korábban a 2024-es jogállási kormányrendeletről és a csádi misszióról is beszélt a sajtónak, az új kormány megalakulása óta pedig már többször feltűnt a miniszter mellett.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en. Maracki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában a Lighthouse Family-től az Ocean Drive. Itt lesz majd a Sugar Babes és a Hole in the Head. Hallhatjuk DJ Bobot, az Experience és Jan Hammer egy-egy dalát. Kellemes délután, jó hétvégét a Starton. Bill Medley és Jennifer Warnes közös dala. Itt az I've Had the Time of

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
3: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
2: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
0: Reklámot hallott.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogy a szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki mindent tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket fel sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubikági, Gyebnácsekka, Kálmán Herjetta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

tart a 98.4-en, egy kansasi kisvárosban egy babysitternek és két gyereknek sikerült valóra váltani a minden rémámot. Az egyik kicsi panaszkodott arról, hogy szörny van az ágya alatt, és igaza is lett. A babysitter benézett, és egy vadidegen férfival nézett farkasszemet, egy rövid, de biztosan kellemetlen beszélgetés után az illető felborította a babysittert és a karjában lévő gyereket, majd elmenekült. A rendőrök másnap elkapták a hivatlan ágy alatti lakót, akiről kiderült, hogy nem rém, csak egy volt lakó, aki egy bírósági tiltás ellenére tért vissza a házba. Most azért jó helyen van, előzetesben várja, hogy eldőljön, marad-e még egy ideig rácsok mögött, 500 000 dolláros próbadék mellett, itt a mese vége.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A félelemre épített vezetésnek vége a Magyar Honvédségben, ahol a vezetés alapja a bizalom, a kiszámíthatóság és az egymás iránti felelősség lesz. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy korábbi helyettesét Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnöki posztjára. A tárcavezető kiemelte, a döntés személyes bizalmon alapul, és az új vezető feladata a haderőben az állomány bizalmának helyreállítása, valamint a morál javítása lesz. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai múlttal, komoly nemzetközi és NATO tapasztalattal rendelkezik, legutóbb pedig athéni nagykövetként dolgozott. Megállapodott Orbán Viktorral, ismét a Fidesz elnökének sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan, akit nemrégiben menesztett pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan megerősítette, hogy megegyeztek a visszatérésről a leköszönt kormányfővel, mivel kizárólag az ő kommunikációs távjában szeretne dolgozni. A hivatalos bejelentésre a kilépési papírok és a szervezeti ügyek rendezése után kerül sor. A politikai elemzők szerint a lépést egyértelműen jelzi a pártelnök és korábbi sajtófőnöke közötti töretlen bizalmat. Több mint 20 000 gyermek vesz részt a tavaszi Erzsébet táborokban, amelyek május 18-a és június 12-e között várják a diákokat a zánkai és az erdélyi táborhelyeken. Az Erzsébet alapítvány tájékoztatása szerint a hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig tartó turnusokban a diákok mindössze 1000 forintos jelképes részvételi biztosítékért teljes ellátást, modern szállást és 40 féle változatos programot kapnak. Az állami támogatással megvalósuló osztálykirándulásokon a csapatépítő játékok mellett sport, kulturális és élménypedagógiai foglalkozásokat is tartanak, a biztonságra pedig 24 órás orvosi ügyelet és vízimentők vigyáznak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Hello, 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Maracki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában a Right Side Fred és a Stand Up. Itt lesz majd Chesney Hawkes-tól a The One and Only. Hallhatjuk ebben az órában Kid Rock, az Erasure és a Green Day egy-egy dalát. Kellemes délutánt, jó hétvégét, jó hosszú-hosszú hétvégét. Billy Idol-a folytatjuk itt a Rebel Yell.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem.

0: elképesztően sok fellépő. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
1: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
2: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
1: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
3: Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
5: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
6: Reklámot hallottak.
7: Sok

tart a 98.4-en. Az elmúlt napokban egyre többen kaptak furcsa telefonhívásokat holland, vagyis plusz 31-es és más külföldi számokról. A telefon kicsörög, a vonal megszakad, és ha visszahívod, már meg is van a csalók napi betevője. Ez a klasszikus átverés, a hívás egyébként emeldíjas vonalra fut, te pedig fizethetsz, mintha egy luxus hotel minibárját csapoltad volna meg. Mi a megoldás? Ne hívd vissza a telefonszámot, ha tényleg keres valaki, majd újra próbálkozik, vagy ír egy üzenetet.

Ez a Start a 98.4-en. Van egy rossz hírem, az agyad nem lassan öregszik, hanem egy bizonyos kor után padlógázza. Amerikai kutatók 19 ezer agyfelvételt elemeztek, és arra jutottak, hogy 44 éves kor körül az agy öregedése hirtelen felgyorsul egészen 67 éves korig, utána kicsit visszavesz, de addigra már lehet, hogy elfelejtetted, hova tetted a szemüveged. A tudósok azt is kiderítették, hogy az agysejtek egyre nehezebben jutnak energiához, és ez az öregedés egyik fő oka. Viszont van egy reménysugár, egy bizonyos fehérje segíthet a folyamat lassításában, főleg ha az agy glükóz helyett ketonokból kap energiát. Egy kisebb klinikai vizsgálat szerint a 40-eseknél ez már jelentős különbséget jelentett. Szóval, ha éppen a közepén vagy ennek a kritikus időszaknak, lehet, hogy ideje utána nézni a ketodén diétának, vagy legalábbis megjegyezni, hogy hol a kocsikulcs. Az eredeti hírt egyébként a hvg.hu-n olvastuk.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában jön a Nickelback. És a Battery Waiting For, itt lesz majd a U2 és a Where the Streets Have No Name. Érkezik majd a UB40, Rick Astley és a Kim Novak egy-egy dalap. Hallgass tehát a Startot ebben az órában is. Most jön a Level 42 és a Running in the Family.

most tart a 98.4-en. Ha azt hitted, hogy senki sem szereti, ha kibeszélik, akkor van egy meglepetésem. A férfiakat, és főleg a narcisztikusokat egyáltalán nem zavarja, sőt, néha még élvezik is. Egy friss kutatás szerint a férfiak inkább azt választanák, hogy pletykáljanak róluk, mintsem, hogy teljesen észrevétlenek maradjanak. Még ha rosszakat is mondanak róluk, az sem gond, a lényeg, hogy a nevük forogjon. A kutatók 400 hallgatót faggattak ki, és kiderült, hogy a narcisztikus személyiségek kifejezetten örülnek, ha kétértelmű vagy akár negatív dolgokat terjesztenek róluk. Elvégre, ha beszélnek róluk, akkor legalább léteznek. A kutatás egyik fő következtetése az, hogy a közösségi média világában a legrosszabb dolog nem az, ha valaki kibeszélnek, hanem ha egyáltalán senkit sem érdekel. Szóval, ha legközelebb pletykát hallasz valakiről, gondolj arra, lehet, hogy valaki éppen örül neki.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus végéig minden mérföldkövet teljesítenie kell a Tisza kormánynak, ha hozzá akar férni a korábban befagyasztott több mint 18 milliárd eurós uniós forráshoz. Valdis Dobrovskis, az Európai Bizottság illetékes biztosa elmondta, hogy az új magyar vezetés hozzáállása biztató, és egyértelmű elköteleződés látszik a jogállamisági feltételek, valamint az audit rendszerek kezelésére. A biztos ugyanakkor figyelmeztetett a rendkívül szűkös határidőre, és azt tanácsolta, hogy a nagy időklés miatt a kormánynak érdemesebb a 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásokra fókuszálnia a hitelekkel szemben. A Fidesz és a KDNP szerint az ország érdekeivel ellentétes a Tisza párt első alaptörvény módosító javaslata. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közölte, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésével az új kormánytöbbség a bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet is felszámolná. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy értékelte a miniszterelnöki pozíció időbeli korlátozását, hogy Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől és a saját igazságügy miniszterét megkerülve adminisztratív eszközökkel akarja megakadályozni a korábbi kormányfő újbóli hatalomra kerülését. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Erre a kritikus helyzetre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felmérése. A szakemberek rámutatnak, hogy a fiatalok gyakran káros, megküzdési módként a szorongás enyhítésére használják a közösségi médiát. A beszámoló szerint a behuzalozott nemzedék 43%-a állandóan online van. A serdülők 72%-a rendszeresen videójátékozik, a káros médiatartalmak és a korai pornográfia pedig komoly társas, tanulmányi és fejlődési nehézségekhez vezetnek.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, és még több.
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sportrádió.
1: Chihuahua. Chihuahua.

itt, aki nem az nulla. Itt vagy én nem én, vagy te vagy a hulla. De sohasem nézze be a dolgok mögé, hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. Te ész nélkül hova jutsz, ha beverik a pofát. Isten hozott állam, öcsém, ez a való világ. Na meg a bulák. Isten hozott állam, öcsém, ez a való világ. Na meg a bulák.

Veled teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsit, egyik cell a társad, Ozdi, a másik Zsadányi. Az Ozdi a köcsém, a jó megszúrnak, a Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy.

해주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 23-a, szombat déli 12 óra van. Visszatérnek a városházi esték Békés Csabán, döntött a közgyűlés az Andrássy úti platán sorjövőjéről. A Bétel Alapítvány kapja meg a volt Lencsési posta épületét, sportnapot tartott a Petőfi utcai iskola, több száz diák mozdult meg. Már is mondom a részleteket. Idén nyáron ismét megrendezik Békés Csabán a város egyik legfontosabb kulturális esemény sorozatát, a városházi estéket. A 2026-os évad nem csak a műfaji sokszínűség és az országosan ismert fellépők miatt lesz különleges, hanem azért is, mert több jelentős újítást vezetnek be, speciális szezonbérletet kínálnak és garantált első helyszínt biztosítanak a városháza díszudvarán tartott programokhoz. A zenés produkciók és műzikelek évek óta kiemelt népszerűségnek örvendenek a Békés Csabai és a megyei közönség körében, ezért a szervezők idén is egy nagyszabású musical koncerttel indítják a programsorozatot június 19-én. A gála az idei évad egyik legfontosabb eseményének ígérkezik. A nyári esten a hazai zenés színjátszás meghatározó alakjai lépnek színpadra, érkezik a műfaj ikonikus előadója Jan Zakata, valamint a közönség számára jól ismert visszatérő vendégművész Kocsis Dénes. Őket a Békés Csabai Jókai Színház művészei követik, akik a következő évad legfontosabb zenés előadásaiból adnak ízelítőt. Felcsendülnek többek között a Valahol Európában dallamai, valamint a musical irodalom és a könnyűzene további ismert slágerei. A Teátrum Fiatal Művészet Csonka Dóra